A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngyharmad, a... Tjána, ez nem kökszik, ez a Gyurgyájak.